0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban hallhatnak rövidesen a Bécsi Magyar Musical Társulat közelgő nyílt napjáról. Készültem egy kis program és műsorajánlóval, valamint rövid híreinkben szó lesz az idei tök termésről és az S-Bahn fővárost érintő felújításáról is. Tartsanak velem ma este is! Nyílt napot tart a Mamut Bécsi Magyar Musical Társulat Musical stúdiója. Csütörtökön 16 óra 30 perctől a Bécsi Magyar Iskola épületében. A 7 és 13 éves gyerekek és szüleik számára a héten tartott nyílt órán a gyerekek kipróbálhatják magukat az ének, tánc és színjátszás világában, akár tapasztalat nélkül is, tudta meg Hírholc Annától, a projekt egyik vezetőjétől, aki azt is elárulta, milyen előadással készülnek az idei fél évük végén.
2: Nekünk van ez a musical társulatunk, amiben van a musical stúdió, és ezen a musical stúdión belül foglalkozunk a színjátszó csoportunkkal, akikkel saját készítésű musicaleket készítünk, és minden évben az első órán szoktunk tartani egy nyílt napot, azok számára, akik ki szeretnék próbálni, hogy hogyan zajlik nálunk egy foglalkozás, hogy megismerkedjenek velünk, a tanárokkal, illetve a többi gyertőkkel a csoportba. Tehát tulajdonképpen ez egy lehetőséget ad arra, hogy egyáltalán kipróbálják maguk azok, akik ki szeretnék, vagy egyáltalán bele szeretnének látni abba, hogy milyen is önmagában énekelni, színjátszani, és közben táncolni, és hogy is zajlik nálunk ez az egész, és hogy mire lehet számítani, mert ugye ez egy ilyen féléves projekt, tehát mindig féléves előadásokat csinálunk.
1: Kiket várnak erre a nyílt napra, vagy igazából próbanapra?
2: Erre a próba alkalomra 7-től 12 éves gyerkőcöket várunk. Alapvetően még 13 éveseket is nagyon nagy örömmel befogadunk. Olyanokat is, akik esetlegesen még nincsen semmilyen színházi tapasztalatuk, mert önmagában ez nem előfeltétel, az viszont igen, hogy szeressen táncolni, énekelni és szerepelni, mert ugye színházban adunk elő, tehát a fél éves produkciót egy színházban adjuk elő, úgyhogy a szereplésnek a vágya, az nagyon fontos, hogyha szeretne valaki hozzánk csatlakozni, de természetesen segítünk mindenben, hogy a gyerkőt minél jobban ki tudja bontakoztatni magát.
1: És ha már röviden említettük így a fél évi produkciót, esetleg el lehet erről valamit árulni, hogy milyen irányban vannak a mostani fél év tervei?
2: Abszolút el lehet árulni, mert éppen egy napja ültünk össze a csapattal, mert ugye van egy darabírunk, illetve a zongoristánk, aki a zenét írja hozzá, Fesze Ádám és Bihari Bálint, és velük ültünk össze, és idén az álomképekről fogunk egy darabot csinálni, a musicalt, tehát az álmokkal fogunk foglalkozni, hogy mikről is álmodunk, mik jelennek meg az álmainkban, és tehát alapvetően ez lesz az álom, lesz az olyan, mint tematika ebben a fél évben.
1: Holnap, szeptember 9-én, vagyis szerdán, a burgenlandi népfőiskolák egy különleges akcióval ünneplik az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napját Felsőőrön. A Book Crossing, vagyis a könyvek útjára bocsátása akció keretében könyveket helyeznek el nyilvános helyeken, például kávézókban, buszokon vagy parkokban, hogy azok új olvasókhoz jussanak. Az akció célja, hogy felhívja a figyelmet az olvasás fontosságára, és arra, hogy sajnos sok embernek még mindig nehézséget okoz az írott szövegek megértése. Ausztriában például közel 1,7 millió felnőttnek vannak problémái a szövegértéssel, de a szervezők szerint

0: Ezen soha nem késő változtatni. Az esemény tehát holnap 8 órakor kezdődik a Felsőri Városháza előtt, és egészen délig tart. Az elmúlt hónapokban szinte nem volt olyan tudósítás, melyben ne szerepelt volna az aszály, a szárazság témája. Az időjárás idén komoly kihívás elé állította a konyhakertek tulajdonosait is. A sörben azonban úgy tűnik, tudják a titkot. Itt a kertekben a mostoha időjárás ellenére is volt bőséges termés. Következő Adj Isten Magyarok televíziós magazinunkban értékes tippeket kaphatunk. Ellátogatunk Derkovics Anna néni kertjébe, ahol megmutatja, hogyan táplálhatjuk a termőföldet komposzttal, és miért érdemes levelekkel is takarni a talajt. Ezzel ugyanis nem csak porhanyósan tarthatjuk a földet, hanem a nedvességet is tovább megőrzi, így kevesebbet kell öntözni. De a magyarok kedvenc savanyúságát, a csalamádét is eltesszük Szabó Jencsik Eleonórával, aki egy lustaházi asszonyok számára is könnyen elkészíthető receptet oszt meg velünk. De a nyár vége nem csak a savanyúságok szezonja, a gyümölcsfák is ontják a termést. Liszt Klára ilyenkor elemében van, finom befőtteket és desszerteket készít. De most jöjjön egy kis ízelítő Weber Katalin, vasárnap érkező Adj Isten Magyarok riportjából.
1: Piktrágyát, ja, de azt ősszel teszem már bele, ha van. Ha nincs, akkor hát lótrágyát veszek, meg lótrágya az is jó, akkor aztán mindig jobb földet, fende komposztot, meg lefödni a földet. Én mindig szeretem lefödni. Kevesebbet kell öntöznöm, kevesebb viszke, meg porhanyúbb marad a föld.
2: És mivel lehet lefedni?
1: Minden ilyen diólevélén kívül. Minden ilyen. Hát itt tormalevele. Itt ciklarevelet raktam rá, mert nem volt másom. Ott túl tormalevél van. Hát amit találok.
3: Nem csak tanácsokat kaptunk búcsúzóul, hanem friss paprikát is. A paprika pedig igazán kapóra jön, mert mi most Liszt Klára kertjében folytatjuk az őszi látogatást, ahol Klára és Szabó Jencsik Eleonóra már nagyban készülődnek. A magyarok egyik kedvenc savanyúsága a csalamádék kerül az üvegekbe.
4: Ezek a csalamádék mindenféle sült húsokhoz, kolbászokhoz, rántott húshoz, mindenhez illik, de akár még egy paprikás krumplihoz is.
5: Nálunk mindig, amikor a papa még volt, még a mama, mindig volt csalamádék. Abból ítünk télen.
4: És ráadásul úgy mondom, a lusta asszonyoknak is könnyű elkészíteni, mert csak a hozzávalókat összekeverjük és várunk. Tehát nem kell dunsztolni, nem kell főzni, nem kell semmit vele csinálni, a saját levében levet enged, és akkor így eltesszük.
6: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
0: És ahogy azt már pár perccel ezelőtt ajánlunkban hallhatták, rengetegszer került elő az utóbbi hónapokban témaként az aszály és ennek következményei. Adásunkat most azzal folytatjuk, hogy az idei töktermés a várttal ellentétben gyenge lett Burgenlandban, hiszen a szélsőséges aszály miatt a terméshozam drasztikusan visszaesett, pedig a tök mag minősége kiváló, de a szárazság nem kímélte a földeket. Egyes gazdák akár 70%-os veszteségről is beszámoltak. A gyümölcsök kisebbek, a mennyiség kevesebb, viszont a magok minősége meglepően nagyon jó, mondja Christian Leitgeb, kereskedő. Hannes Köppl, Poppendorf, Patafalváról származó mellékállású gazda azonban keserűen panaszkodik. A gyenge termés bevételi kiesést jelent számára. A tök magolajból viszont nem lesz hiány. A meglévő készleteknek köszönhetően elegendő mennyiség áll majd rendelkezésre. Komoly fennakadásokra kell számítaniuk a Bécsben közlekedőknek az iskola kezdéssel párhuzamosan. Tegnaptól, vagyis hétfőtől 14 hónapra teljesen lezárták a főváros egyik legforgalmasabb elővárosi vasúti szakaszát, a Praterstern és a főpályaudvar között. A vágányzárat követően ráadásul további két hónapig, egészen 2027 végéig A Meidling felé tartó szakaszon is szünetel majd a forgalom. A vonalon naponta mintegy 250 ezer utas és 700 vonat közlekedik, így az érintetteknek hosszabb menetidővel kell számolniuk. A lezárás oka a vasúti infrastruktúra teljes megújítása. Viaduktokat bontanak el és építenek újjá, meghosszabbítják a peronokat, valamint felkészítik a pályát a jövőbeli digitális forgalom irányításra. A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy válasszanak alternatív útvonalakat. A kieső kapacitás pótlására sűrítik a metrójáratokat és egyes villamosvonalakat, az ÖBB jegyek egy részét pedig a kijelölt szakaszokon elfogadják a bécsi tömegközlekedési eszközökön is. A repülőtér felé tartók a főpályaudvarról induló vonatokkal vagy közvetlen pótlóbuszakkal juthatnak ki a Sveháti terminálra.
6: Időjárás.
0: A kedd csendesen, naposan és melegen zárul. Éjszaka továbbra is tiszta idő várható, a hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Holnap vagy szerdán a lassú időjárás változás előtt még egyszer nyári meleg köszönt ránk. Reggel és délelőtt még süt a nap, a hőmérséklet gyorsan emelkedik, és a nappali csúcsértékek, melyek 27 és 33 fok között lesznek, már kora délután is elérhetők. Délután azonban egyre valószínűbbek a záporok és zivatarok, legkésőbb estére pedig mindenhol zivatarosra fordul az idő. Egyes zivatarok erősek lehetnek, ezek környékén időnként viharos szél is előfordulhat. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!